Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is. Ticket, ticket, ride, ride, ride, ticket, ticket, ticket, ride, ride, ticket, ticket, ticket, ride.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Life!
1: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché. One.

Touché. If

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez még mindig a Super DJ.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
2: Yeah.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

mikrofonnál DJ Csabi.

Radio Hungary.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hát bizony így van. Hello, hello, sziasztok! Hello, hello, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Super DJ Rádió hallgatót!

Rádióban hallhatjátok itt a Super DJ Rádión. Lájvér számunk továbbra is él. 2035-45-95-995-ös, ide lehet írni. Oldalapunk címe www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, emlékeket ébresztünk. Tehát a 24 órájában csak tektek zenélünk.

és hát bizony nekem is egy kicsit mondhatni rövid volt az éjszaka. Tegnapi buli után gyorsan összepakoltam a cuccot, így a felekint az autóban. Nem a műsor után bepakolok én is.

hát tudjátok, hogy ilyenkor szoktuk, hogy még nem csapunk bele a BPM-ekbe, hogy mindenki elé tudjunk készülni a vasárnapi ebédfődéshez, ami persze legyen nagyon-nagyon finom. Mindenkinek jó készülés és jó zenehallgatást kívánok, akik úton vannak, pedig vigyázzanak magukra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. És persze ne feledkezzünk el azokról se, akik ugye dolgoznak, mert van, akik ilyenkor is dolgoznak, ugye. Nekik is kitartást a melóban, hallgassátok a Super DJ Rádiót. És akkor nézzünk egy kis fájbert, ki volt a leggyorsabb lovász, Karcsi. Hello Kareszkám, akivel ma hajnalban kontaktoltunk, ugye. Azt hitte nekünk előadó Csabi király, szép vasárnap reggelit kívánok sok kávéval és jó adás. Hát köszönöm szépen Kareszkám. Nekem már be volt kötve infúzióba reggel. Nagypacsi, érezd jól magad.

Depeche Mode után megyünk is tovább. San Paula. Közreműködött még Shakira. És az öreg kopasz szemüveges, tudjátok. Pitbull Terrier.

másodpercre, remélem mindenki rázza a rongyot. Itt van velünk kedves Felle Sándor is, hello Sanyikám. Azt hitt nekem, szia Csabi vezér. Köszönöm. Ez komoly kezdés, people and people. Köszönöm Sándor, érezd jó magad.

És aki négy rotyogás, az egy pirítson alá. Kikedik a Zangman és a Doander egy Flutreg a mixben 95-ből. Zenibágyjuk a 90-es éveket. Ez a Super DJ Rádió.

És itt van velünk kedves Kelemen Tobi is családja. Hello, hello, Tomikám, sziasztok! Nagy puszülelés nektek! Hello, Csubi király, üdv a családnak és minden hallgatónak innen Ugodról. Látom és hallom, túléltel a bulit. Jól sikerült? Várom, hogy te csinálsz bulit, az csak jó lehet. Köszönöm szépen, kedves Tomikám! Hát mondhatom, igen. Hajnal 4-re sikerült is hazaérnem. A gyerekek, csak ez a pakolás ne lenne. De azt mondták, hogy nagyon jó érezték magukat. Sőt, találkoztam egy régi-régi osztálytársammal, képzeljétek meg, az anyukájával elsírta magát. Annyira cuki volt, imádtam őket. Köszönöm szépen, Tomikám, érezzétek jó magatokat.

Hát bizony, ezt is sokat énekeltük a diszkóba, ugye? És még talán most is. Come on! Come on, szuperek, come on! Lesz, akik bográcsoznak, hát gyerekek, mit is mondja, kinézek az ablakon. Gyönyörű, szép. Jó idő van. Mindez is klappol, ugye? Remélem, majd én nem kell füvet nyírni. És itt van velünk kedves Bozóki László és Jászárok Szállásó. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, nagy pacsi nektek. Hello, Csabi, hello, szuperek. Ragyogon süt a nap, Jászárok Szálláson, szuper lesz a hangulat. Mert itt van a zenei kavalkád Csabival. Köszönöm szépen. Aki ma is belecsap a lecsóba, vagy a paprikás krumpliba, ugye? Egészen 13 óráig. Bozóki László, Jászárok Szállásó, Lacikám. Köszönöm szépen neked. Úrát majd meglátjuk. Hogy bírom itt a táncikálást.

kedves hallgatók, szeretném megragadni az alkalmat, és nagyon nagy köszönetet mondani nektek, illetve kedves kollégáimnak, és persze sok szervezési magyaros iminek, főadminunknak, a tegnapi magyar zenei napot meg tudtuk rendezni itt a Super DJ Rádió. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igyekszünk majd nektek hozni. Nem is minden hónapban, minden második vagy harmadik hónapban. Köszönjük még egyszer nektek, hatalmas pacsi!

zenét én csak úgy nevezem, a lazító zene. Jó kis delegation. Elloptam Dokitól. Where is the love? Na figyelj, szuper akkor. Adjunk neki. Hiszen mikor Doki megmutatta ezt a zenét Jakab szálláson, Super DJ Rádió találkozón, annyira megtetszett.

itt van velünk kedves Encsike, akiben ismét nem csalódtam a kis regényével. Szia Zága DJ Csabi, sziasztok, szuperek! Encsike jelléti pipa. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked is, minden kedves SDL hallgatónak. Kicsit azért fáradt a hangot, Csabi. Na igen. Remélem jól telt a tegnapi buli. Itt az SDL fantasztikus volt. Gratulálok mindenkinek, srácok! Iszonyat nagyot mentetek. Én hajnalig itt voltam, Bagoly úr elbújt az odójában. Jó adást kívánok neked is! És sok hallgatót pusztjuk el, Encsike, nagyon szépen köszönöm! A kis huncut. Remélem már meggyógyultál.

És itt van velünk Gyuri Zoltán is. Hello, hello, Zolikám, nagy pacsi nektek. Szép jó reggel, Csabi. Illetve azt hitt a Csabinak, jó munkát így vasárnap dél. Köszönöm szépen, Zolikám, neked is, hogy épp dolgozol, vagy ha főzöl.

Kedves Tovász Karesz pedig azt írja, én is benn vagyok melózni 5-től 6-ig. Ilyen Kareszkám együtt keltem veled, ugye? 3 kávét túl vagyok már. Vigyázz magadra, és hidratás neked a melóban. Illetve akarom mondani, hogy nem keltem, még se feküdtem. Itt van velünk kedves Zsuzsi is. Hello, hello Zsuzsi, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt írta nekem, Isten éltesse Molnár papát. Boldog születésnapot kívánnak unokái, Szénia, Kálmán és Tamás. A Zsuzsikám, fogadjátok. Születésnapi üdvözletünket a Super DJ Rádió stábjától. Boldog-boldog szülinapot. Molnár papinak akkor következő zene szóljon neki. Ez pedig nem lesz más. Egy igazi klasszikus zene. Majdnem olyan jó, mint ez. Majd eldöntitek. Figyelj!

És ismételten Vibrator, itt van minket a Strong Ricsi Brooklyn királyunk. Hello, hello Ricsikém, sziasztok! Szia Csabi, jó hétvégét mindenkinek, fiamnak küldenék egy számot. Beszázáshoz köszönöm! Kedves Ricsikém, akkor következő szóljon nektek! És görbüljön a bot vége! Nagy pacsi nektek!

És ismételten Vibe-ezen itt van valinkedves Kaszab Timi is felébredt. Hello, hello Timi! Szia Drága Csabi, üdvözlet minden kedves hallgatónak! Ma gulyás leves lesz, rántott harrizi bizi. Kedves Timikén, az nagyon finom, jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. És köszönjük, hogy itt vagy velünk. Főzés közben lehet ám ricálni, tudod? Főleg a következő zenére,

és itt van velünk kedves Kokó Kovács László is. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Szia, Csabikám, ezek a lightos zenék kellenek pont a másnapos pofámnak. Tegnap Nemes Nádudvar a Bornapokon, de milyen tribűn volt, rommá ittam magam. Lacikám, egészségedre. Bülcsírtó rittá, remélem. Pacsi neked.

És itt van velünk kedves Ladás Szabi is. A Lada legyen velünk, ugye Szabikám. Sziasztok. Nem sütött a szétebot mindenkinek, Isten hozott Csabi. Autótakarítással teli nap van ma. A Szabikám, nekem is megkénem a Hondit. Kitartás benne, neked legyen szép. Csillogjon, mint Salamon töke. Nagypacsi.

És itt van velünk, megtisztel bennünket, kedves Pútyán Lajos is. Hello, hello, Lajoskám, sziasztok, üdvözletem nektek. Kellemes szép délelőtt, DJ Csabi, nagyon szépen köszönöm, Lajoskám, neked is hasonló jókat kívánok. Figyelj, megyünk tovább. Jöjjön egy 2026-os zene. Hiszen a Super DJ Rádió nem csak emlékeket ébreszt, hanem viszont teremt is.

És itt van velünk kedves Zoli is. Hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözletem nektek, nagy pacsi. Hello Csobi király, hello szuperek, kellemes vasárnap délőtöt kívánok mindenkinek. Csabi, most akkor sütve zenész, vagy zenéjébe sütsz? Zoli Fehérváros. Zolikám, mindenhogy is már. Köszönöm. Hát ez nagy volt. Láttad a fajó sütőbet, ugye?

Kedves Pelle Sándor pedig azt írja nekem, vezérem egy Transvision John Wall remixben, biztos vagyok benne, hogy a rakott krumpli hamarabb lesz kész. Tőle hajrá, szuperek, puszi, pacsi! Ez kedves Sándor!

Akkor vissza az időgép 1999-ben. Én hozzák az elnök úr, ritka hallott zene tőle. Give I let you love. Kedves Bozóki László pedig szeretne egy zenét kérni. Méghozzá nem más, hogy Fejé Krisztiánt, a gyerek kislány. Örpincsünk valamit, ugye, Lacikám?

Ifjét Fiber üzenet kedves Encsikétől. Azt hitte, ó, je, igen, jobb vagyok, mint újkoromban remekül, közcsike. Nagyon helyes. És azt hitte, Júj Csabi, ezt küldöm sok szeretettel, puszimmal, öleléssel Évinek, hiszen tudom, hogy imádja ezt a dalt. Ezt a hónapot Earth, Wind & Fire, szeptember. Akkor küldjük oda parádó útára. Kedves Lakner Évinek is, Dokesznak. Milyen hallgatják a műsort. Ha jó ismerem, akkor dolgozik. Mindig dolgozik ez az ember, gyerekek.

és itt van velünk kedves Bandesz is, a heggesztő csorvásó, hello, hello Bandesz Kám, sziasztok! Szia Csabi, vagy ez heggesztő jelen. Szuper hétvégét kívánok neked is minden hallgatónak, kedves Bandesz Kám, hasonló jókat. Egy nagy hatalmas pacsi. Remélem nem dolgozol. Ha igen, akkor kitartás benne. Itt van velünk a kis gifes küldős, Mazsika. Szia, szia, Mazsi. Szia, Csabi, szétebb volt. Szuper adást kívánok neked. Köszönöm szépen. Neked meg szuper napot.

az őszinte vagyok, nem habi. Elbújhat mögöttem a többi pali. De kapcsolat az nem kell, szeretlek egy napi. Nem bírnám én mellette, csak egy darabin. Megsérült a lelkem, de a vérem szaki. Rajtam eldozottatok valami.

És ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Anita is. Szia, szia Anita, üdvözöllek benneteket, szia Csobi király. Már vártunk. Én gombást, karját, salttal sütök, tepsis, hagymás, krumplit, valamint kukoricás rizst. Még az étel íze is jobb. Jobb lesz vele, hogy a zenei kavalkád alatt készül. Kelebes vasárnapot kívánunk, szerintem már tudod honnan, puszi. Így van, kedves Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy aranyosak vagytok. Érezzétek nagyon jól magatok, és finom legyen. Ő pedig nem más, mint Fejé Krisztián, kedves Bodóki László kérésére. Gyerek istány, hörpincsünk valamit.

0: Superdj Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Mondom, hogy hey, ki ez a lány? Ki az apja?

0: Tudom, kedves hallgatók, erre a zenére most az jutott eszembe, erre a szövegről, hogy tudjátok, amikor először találkozik a leendő férj az anyóssal, meg az apóssal. Hát, gyerekek! Ismeritek ezt az érzést?
1: Na gyere kislány, tudjunk valamit, nehéz eset vagy, azt mondta valaki.
0: Azt se tudod, hogy milyen rendezvényen vagy, ugye?
1: Elbújjad mögöttem a
0: mit mondjál?
1: Kapcsolat, azt nem kell szeretni.
0: Csókolom vagy, jó napot!

következő zenére pedig csak annyit mondok nektek, hogy hát, hogy már 50-en felül vagyunk. De lélekben maradjatok gyerekek!

Kelemen kabátban maradjatok, gyerekek! Hát ez Zoli pedig azt hitte, bizony láttam, kommenteltem is oda. Igen. Van velünk kedves Csoki Zsolti. Szia, szia Zsoltikám! Szia Csobi, sziasztok! Szuperek felső tárkány jelen!

Jó kis tápsi és bundar ébresztő zene, gyere velem! Kedves Veronika pedig azt írja nekünk, szia Csabi! Így káposzta töltés előtt, szeretek én egy UFO-sztól egy álmot, hogy jobban menjen a munka, küldeném páromnak, Kovalik öcsinek, Vajkóciaknak, Stefánnak, Skóciába. További szép a sáda volt mindenkinek, köszönjük szépen, kedves Veronika! Nézem kérésedet! Zene a füleimnek, Gyuri hangja, tudod?

hát bizony meglátjuk, hogy őre lesz az a Budapest parádé, tudjátok? Hát kíváncsi leszek rá.

És ismételten Viper üzenet. Itt van velünk kedves Satyi. Hello, hello Satyikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Öleli is Csabim. Satyi vagyok Ágas Egyházáról. Rántott húsos maláta szörpös vasárnapot kívánok. Ez igen mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont nektek is. Szeretek én a Masterboytól Feel the Fire című zenéjét. Pacsi, köszönöm szépen, kedves Satyikám, megnézem kérésedet. Én a BPM-ek is pont ide passzolnak ez a zenéhez. Masterboyt meg nagyon szeretjük.

Ekkora muzsika ez, gyerekek! És persze még mindig aktívok a mai napig. Kedves Bozóki László pedig azt írja, köszi a dalt, nyomja a Csabi Csapján, lecsóba egészen 13 óráig. Köszönöm szépen, kedves acikám! Nem vagy most a vásárba? Kis feleségem még éppen oda mentek.

Kedves Enzsike pedig azt írja, jesszusom, ez a hang nálam is jöhet, bármikor imádom Gyuri hangját, bárhol, bármikor, minted drága Csabi. Köszcsike a hallgatónak, aki kérte, puszcsika Veronika. Köszönjük szépen, Enzsike. Hát nálam általában ugye mindig megy a groove house.

Kedves hallgatók, így 10 óra 53 perc táján majd, mint hallhatjátok már, egy kicsit emelt BPM-en vagyunk. Hát tudjátok, egyszer lent, egyszer fent, egyszer középen. Jó, nem a kamaszutrát soroltam el. Rossz az, aki rosszra gondol, ugye?

kedves Vasi, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Cuki kislány küldött nekem, táncol. Viszállom így is, úgy is. Mi meg viszálljuk tovább. Folytatásban még egy kis Eurodance.

0: A csapat nem egyszerűen ennyi, Matrix, és a Can You Feel It, itt a Super DJ Rádió DJ Csabival, a zenei kavalkádban.
1: Can you feel the way that I feel, coming off

És ismételten Viber üzenet, kedves Bodóki László üzenete. Már szeptember közepén befejeztük az árusítást, így van időm hallgatni a zenei kavalkádot. Tegnap sajnos nem volt időm veletek tartani a zenei napon, nagyon sajnálom, de legközelebb bepótolom. Gratikám, én rögzítettem a műsort, majd fel fogom tölteni a többivel együtt, mindig csúszásban vagyok ezzel, gyerekek. Hát tudjátok, az idő, nagy pacsi, Lacikám.

ott van velünk kedves Budai Zoltán is. Hello, hello Zolikám, sziasztok! Itt van velünk Budai Zoli, azt írja nekünk, mi mindig jelen. Szeretnék én egy 24/7 zenit. Ha meg lesz, remélem lesz túl óra. Köszönöm szépen, kedves Zolikám! Meg kialakult, tudod, mint púpos gyerek a pés alatt. Köszönöm szépen neked! Jaj, szeressem a 24/7-t is! Köszönöm a kérésteked! Right now, I'm not late against evil behavior. Trip down under, that's what I provide them. Mind gone, mind asylum. Then a voice come back for brutal. Good and evil, and make it neutral. Take out comp, evil lies and whack beats. Taking out punks, but still to say the least. The job is done, and still I have the strength. For the night in the lyrical wavelength. És egy újabb árvízen, kedves Kassab Timitől. Azt kérdezi tőlem, hogy lesz-e túlóra. Hát Timikém, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok most ma veletek maradni, csak 12 óráig. Mondom őszintén, gyerekek, egy picit fáradt vagyok. De köszönöm szépen neked.

akkor kedves Budai Zoltánnak, 24-7, Shirley Nialon. Kedves Sándor pedig azt írja, vezérem, egy kis lötyögős Bobby Summer Jabba Jabba, Pacsi kapitányom, Sanyikám. Egy kicsit később lötyögünk, ha nem bánod, mert elalszok.

ismételten Vibe üzenet kedves Veronikától. Közi Jobbit, szuper vagy! Szívesen Encsike! Mi is nagyon szeressük a Groove House, kaptam egy képernyő, gyerekek! Hát nagyon jó néz ki, kedves Veronika, jó étvágyat kívánok hozzá! Hát az tuti finom lehet. Folyik a nyálam a mikrofonba már megint.

bizony, bizony. Nem csodás és nem ámítás. Ő bizony Frogma. Featuring John Kelligan és Virtual Self Mirage. Zene füleimnek.

0: helyzet maximális fordulattal. DJ Csabi pörgeti.
1: Ismét Driver üzenet, itt van velünk kedves Ichi Szórádról is párja Hudi. Hello, hello, sziasztok, nagy puszi elé is nektek. Hudikám, jót főzöl, mesélj! Ichinek meg kitartása dolgozik.

tudom, kedves hallgatók, ti hogy vagytok vele? Nekem ez zene nagyon libabőrös. Szerintem majd a következő is az lesz. Itt van velünk kedves Csabi, Duszám, hello, hello Csabikám, sziasztok! Szia DJ Csabi, kedves Duszám, nagyon királyon nyomod, nagyon szépen köszönöm, Székesfehérvár jelen, éppen bringát szerelek, ha esetleg egy Stamp Rhythm in the Dancer beleférne, az nagyon jó lenne, hát ott hallják a szomszédok, viszont gyerekek, nem felejtettétek el felvenni a hangelőt, ugye? A szomszéd is úgy érezze magát. Csak a mennyezet megdereperezzen, aztán mehetünk a Jenőnéhez.

A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! www.superdjradio.hu

figyelj, szuper! Innentől fénysebesség, kapaszkodj! Gyerekek, libabőr!

Ismételten Vibe üzenet, kedves Gyuri Zoltán pedig azt írja nekünk, Csabi jók a zenék vasárnap délőtt, hogy kevered a zenéket. Köszönöm szépen, Zolikám! Nagyon megtisztelő vagy, hát igyekszek. Még bennem van a tennapi lendület, úgyhogy vigyázz!

Akkor egy kis klasszik. Energy 52. És a jó Recafél Del Mar. Egy újabb köntösben 2005-ből. DJ Dodo remixében.

És itt van velünk Tóládó, kedves ügyi párja Hudi. Hello, hello, Hudikám, sziasztok! Tóládra szeretnék, Tólád jelen azt írta, szeretnék egy számot ügyinek, rád bízom legalább 160 BPM-en, nem dolgozik, sepel-teper a konyhába. Hát akkor most te vagy a kukta, nem, Andiskám? Imádás!

elsvétáltam Vibe üzenet, kedves Sotyitól. Még ott is áll a sző. Nem kéne. Csatyikám, köldöködnek szösszesz a vendége, tudod? Na pirítsunk neki oda, figyelj!

egy jó kis transmission. Egy kis volt még a műsor elején. De szeressem. Itt van velünk kettős Pálinkás András is. Szia, szia Andiskám, üdvözöllek benneteket. Sziasztok, szuperek. Kellemes időtöltést kívánok minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. És lemezlovasnak köszönjük szépen a stárd nevében is. Hiszen ma is lesz még időműsor, tudjátok, utána 15 órától jön hozzátok DJ Surci, 18 órától érkezik Zsolti, és 80-as évek zenével, akkor pedig kettős Timen zárja 20-tól, tartsatok velünk, utána meg szerintem óje, Mr. beugrik hozzátok, az eredeti, originál, Svédországból, majd kiderül.

kaptam pálinkát Csandástól. Négy képet, gyerekek. Andiskám, nagyon-nagyon jól néznek ki, ezeket nem tudom micsorák. Jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. És itt van a linkedes Majtika is. Szia-szia Majtika, üdvözöllek benneteket. Imádtam a filmet, betépve a cím. Így van. Tudod, mikor tépünk be? Mikor sok fagyit eszünk. Üdv mindenkinek, Pacsi, Majtika.

fülköntösben. Hyper Tropi. És bizony még nem kell a pulóver. Zenét megalkott a DJ Red Fire, a vörös ötös.

Kedves Zoli pedig csak azt írja nekünk, csak annyit érnék Scooter Fire. Zolikám, tudod, HB Baxter soha nem adjuk ki. Gyerekek, tegnap találkoztam egy volt munkatársammal. Esküszöm, kiköpött HB Baxter, ott karaokézott mellettem. Köszönöm, hogy a szöveget nem tudta. De király csávó.

hogy kedves sokatok, hogy álltok a fődéssel, remélem rotyog, minden is, fesek a húsleves. Kedves Burai Zoli pedig azt írja, Csabi mindig, egy fantasztikus délelőtt, de megy csak így tovább Csabi király, köszönöm szépen kedves Zolikám. Ilyenkor buli után ugye még megragad az emberbe a lendület. Látok, mint hogy Zoltán Erika is énekli. Nem tudom, mi van velem. Jöhetne a BPM.

0: Kedves Encsike pedig azt írja, én is azt mondom, drága Csabi, kávé, de már az energia megvan, csak a számok tévednek picit. 54-1, nagyon jók a zenék. És még annyit írt, kedves Encsike, ója, LKKN Transmission, bárki is kérte, trup neki érte, Encsikének a legnagyobb kedvence. Ne az meg az én kedvencem, figyelj!
1: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo. Fire!
0: Na akkor parfüsokat elő, rántott húsokat megfordítani, ízelő bimbokat táncra peldíteni, gyerekek. Scooter is a fire.

0: Chili Bo. Remélem, mentjüket, jól mondtam. Bocsáss meg, nem tanultam angolt, én magyar vagyok. Ekkorát hibázni, gyerekek.
1: One, two, three, fire!
0: Kedves Pelle Sándor pedig azt írja, szólt egy ikonikus zenéje, imádás Lizád. Jaj, de jó csekkek mennek, köszönöm szépen, hadvezérém, imádlak. Sanyikám, köszönöm szépen. Kedves Veronika pedig azt írja, én meg csak annyit, hogy Scooter Freehand. Kedves Veronika, most nem az fog következni. De a barátok is fontos, csak így van, jól mondod. Érkezik hozzánk egy jó kis zene. Címe pedig nem lesz más, mint a Rave. From Outer Space. Egy előkos MX-ben. Mert egy Scooter. Soha nem elég.

ismételten Vibe Jözet, itt van velünket a Svabek Zoltán. Hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözletem nektek, nagy pacsi. Hello, Csabi, szép hétvégét mindenkinek. Apagyról Ponyvát rakunk. Pilagóriára. Köszönjük szépen, kedves Zolikám, hát kitartást nektek benne. És legyen szép. Nagyon jó néz ki. Nagy pacsi nektek.

És itt van velünk kedves Mónika is. Szia, szia Mónika, üdvözletem nektek. Szia Csabi, köszönjük ezt a változatos zenei kavalkádot. Szuper vagy, mint mindig. Csak így tovább, köszönöm szépen. Üdv minden hallgatónak, főleg a Vajkóci Magnak és az én drága családkámnak. Mi most éppen rokon látogatásos hétvégén után úton vagyunk haza, és természetesen a Super DJ Rádiót hallgatjuk. Köszönjük szépen, kedves Mónika, nagyon kedvesek vagytok. Vigyázzatok magatokra az úton. Jó zenehallgatás, jó szórakozás nektek.

0: És akkor most jön az a bizonyos kérés Kuditól Ilcsinek, nem 160 BPM ez gyerekek, hanem 180.
1: Most a Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
0: Jöjjön a kis Stoffos, egyik nagy kedvencem Happy Hardcore stílusban, Brüntjen. És a Dun und ich. A németül is tudok.

És tudjátok, a fakanalakkal lehet ám dobolni, ha tekerjük meg. Kedves Pityesz pedig azt jön nekünk, hello Pityeszkém, hello Csabi. Szuper a műsor, Csemő City jelen fülelőnk király volt a tegnévi magyar napok. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne, mi is nektek, kedves Pityeszkém. Mindenkinek szép napos időt kívánok és jó zenehallgatást. Szeretek én egy Pacific Wild Sunrise-t. Köszönöm szépen, csapas tovább, Csabi király. Köszönöm szépen, kedves Pityesz. Hát azon vagyok.

Kedves Rozsi, újabb megtisztelő üzenete. Nagyon jó zenéket hoztál, mint mindig. Főzés közben hallgatlak. Rozsikám, köszönöm szépen, és finom legyen. Remélem, táncolsz is.

csapat neve Disconnection. Kedves Mozsi pedig azt hívja, hogy táncol.

Podcastünk. Super DJ Rádió. Neked zenét. Now, freaking the buzzer to the match. Rock the jam, rock the jam. Now.

Spotify-ba üzenet kedves Huritól. Azt hittem, hogy köszönjük a zenét, Ilcsi is köszönni szépen, nagyon szívesen. Megköszönöm ezt a gyönyörű szép táskát, amit kaptam tőletek születésnapomra. Tegnap fel is avattam, de a konzolosztató hortáskát kaptam kedves Huriéktól. Nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer. Pedig menjünk tovább. A dátum egész pontosan 2026. június 28-a. Fernando Serena. Az a bizonyos kis csónakház, de figyelj!

és ismételten Vibe jönet kedves Satyitól. Szeretnék kérni még egy zenét, Csabim. Ó! Kate Cruz, Lovely Hired. Kezdek el készülni, mint a vasárnapi ebéd. Satyikám, az egy nagyon-nagyon jó zene, de előtte még maradunk egy kicsit. Egy évet visszamegyünk 2025 novemberében. Érkezik hozzánk egy új stílust, figyelj!

Rio DJ featuring Tina Safri. Így is segített egy Master Boy, hát akkor már nem lehet olyan rossz, ugye? Lavi Csidotel. Na tekerjük meg még 12 óráig.

itt van velünk kedves Ládonyi Zsolt barátom is. Hello, hello Zsolikám, sziasztok! Kaptam egy gifet, gyerekek. Hát amúgy egy csávó a kisebb vajlinnak megfelelő kávé mennyiséget iszik. Itt egy kávé Csabi mehet a túlóra. Köszönöm szépen Zsoltikám. Nem, a sajnos nem tudok tovább maradni veletek. Ígérem nektek, hogy jövő héten megpróbálok valamikor beugrani hozzátok. Köszönöm szépen neked!

szerintem ahhoz képest, hogy 2026-ban készül, nem is lett olyan rossz zene. És bizony-bizony érezni rajta, hogy DJ Clubbingben keze benne van. Nem is gyengén, ugye? Hogy van egy kérés? Gade Cruz és a Love is Lifting Higher. Jaj, de szeressem zene, gyerekek. Már megint pezseg a vérem. Akkor figyelj, szuper!

És hát bizony ugye, ez a zene is arról szól, így sok-sok zene a 90-es években, hát amiről is a rúgaszín kötő, meg a szerelemről, ugye? Szerelmesek voltunk, mint a nagy ágyú. Hát én még most is. És bizony jó kimondani.

és ismételten Viber üzenet, kedves Futya Lajos üzenete. Szétevot kívánok tovább, és jó pihenés, Lajoskám, köszönöm szépen, neked is hasonló jókat kívánok, és remélem, kedves hallgatók, hogy mindenki készen lett az ebéddel, finomokat főztetek, elértétek úti célotokat, épségben, egészségben, természetesen, és közben hallgattátok ugye a Super DJ Rádiót, hát ha tudjátok, tegyétek továbbra is ezt, én kezdek hozzátok kollégáim, ezért adást ebben nem látok senkit beírva, én 12 óráig maradok ma veletek, 15 órakor viszont érkezik hozzátok, hogy Spárhel tetejéről megküldi nektek, megtölti a virtuális táncszer DJ Surci, kapitány. 18 órakor érkezik hozzátok Zsolti, napot pedig kedves lájmen fogja zárni, tartsatok velünk és hallgassatok bennünket. Csak nektek zenélünk. A műsorokat pedig fel fogom tölteni a Super DJ Rádió kedvelik oldalára, ha még nem vagytok tagok, akkor lehet szólni barátok, ismerősnek, szerelmednek, akinek éppen szeretnél, és ezzel emeltnek a megosztásokat, megtalálhatjátok a műsorokat is. És van még egy olyan csoportunk, hogy Super DJ Rádió felvételek, ahol is fel szoktuk tölteni, és a saját privát Facebook oldalon is megtalálhatjátok majd,

Honlapunkon persze ne felejtjétek el, jobb felső sorok, főcsatornán Eurodance, Dance, napjaink zenéi, visszamegyek 3-4 évre, és persze a magyar csatornán se felejtsétek el hallgatni, élőműsorokat tovább is megtalálhatjátok a főcsatornánkon. És akkor most jöjjön hozzánk egy francia úriember, aki idén jelentette visszavonulását, mint André Attenberg. Ő pedig nem lesz Martin Jean Wayne, zenének címe More End of Feeling, mekkora zene ez is. Már megír rá az a ideg.

0: emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
1: Ismét Fiverr üzenetkedett Gyuri Zoltán, pedig azt írja: Csabi, jó pén, jó pén és jó munkát, és jó zenélés után, köszönöm szépen. Egy kis kedves Zolikám.

Hát a Zoli pedig azt írja a Viberingen, köszi Csobi, ki lesz a szuper két órát. Szép délután mindenkinek, Zolikám nagyon szívesen. Vigyázzatok magatokat is, nagy pacsi nektek. Kedves Kaszab Timi pedig azt írja, most csak füleltem, kicsit el vagyok csúszva a házi melóval, Timike nem is te lennél. Hatalmas öle is teked.

Kedves Sogyi pedig azt írja Vibe-ünk, köszönjük Csabi nagy ölelést, nektek is Sogyikám, én köszönöm, hogy itt voltatok, megtiszteltetek bennünket. Kedves Mozsi is írja, köszönöm szépen a szuper zenéket, Csabi, szép vasárnapot kívánok neked. Viszont kívánom én is, kedves Mozsikám, milyen finom lett a nyami is. Jó étvágyat hozzá majd, csodás hétvégét még a fennmaradó részéből. És Encsike is írja, köszönöm szépen, drága DJ Csabi. Szuper voltál, jó pihenés, pusztjuk Encsike. Köszönöm szépen, Encsike. Angolt meg még majd tanulom, tudod.

És hát elékezett az idő. Így Csabi, ennyi volt már a záró zenei tára. És hogy mivel is zárul? Hát az öreg szakállas bácsival, hogy így hívtam annak idején. Nem más, mint Brooklyn Bounce. És a Get Ready to Bounce, ilyen Rikál verzióban, na figyelj! Kedves Sovász Katyus is írja, Csabi király, köszönjük a 2 óra fantasztikus zenét. Csabi király az méltó volt, jó pihenés. Valeszkám, te egy hatalmas ember vagy, köszönöm szépen neked. Nekik olyan szép órát kaptam tőle. Imádás, Karesz, vigyázz magadra, és telje le minél előbb, és jó pihenés neked! Kedves Bandesz is írja, szia Csabi, vigyázz magadra! Köszönöm, hogy itt voltál nekünk! Én köszönöm, Bandesz, hogy itt voltatok! Nagy pacsi nektek!

Kedves Kelement Tomék is, elbúcsúznak, köszönjük ezt a két órát. Ismét szuper volt, mi mindig jó pihenés. Tomikám, én meg nagyon szépen köszönöm azt a sok-sok ajándékot, amit hoztatok. Nekem kaptam egy új szőnyeget is, azon is lehet majd táncolni, de még egyet nem merem lerakni. Köszönöm Tomikám, jó pihenés, sziasztok! És kedves Béni is írja, szia kőkemény király! Szeretnék üzenni Ferik a barátomnak, hogy vasárnap is átjöjjön nekem segíteni, így áll Zsamó, köszi Béni! Bénikém nagy pacsi nektek! Persze Pankának is, elő se feledjük már ki a sorból. Kedves Rozsi pedig azt írja, még nincs kész az ebéd, teljesen bízom benne, hogy finom lesz, köszönöm szépen. Kedves Rozsikám, az Autó DJ-ben is remek-remek zenék vannak, hallgassátok. Mindenkinek én is nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni ismételten ezt a kitüntető, hihetetlen megtisztelő figyelmet. És hát bizony elmondhatom, hogy nagyon-nagyon szuper éreztem magam veletek, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg kérést. Akinek nem sikerült teljesíteni, annak majd legközelebb műsorban befótolom, ígérem. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. Jövő héten pedig szép új kellemesetet kívánok, munkába, kitartást, erőt, egészséget. Vigyázzatok magatokra és tegyetek jók, ha tudtok. DJ Csabi voltam és leszek is még. Jövő hét vasárnap találkozunk, ha nem előbb. És persze ne feledjétek el, kedves hallgatók, a BPM legyen veletek. Ne is a Super DJ Rádió, amen. Sziasztok!

0: Texas Music Radio. Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
1: A lemezeket maximális fordulattal DJ Csabi pörgeti.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen Sigel, oh yeah! Csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Nézzétek, egy kis beugrós adás velem. Hirtelen felindulásból elkövetett két órás adás lesz. Nem is tudom, hogy miért álltam, megmondom őszintén. Mert hajta vére az embernek azért. Lenne mit csinálnom igazából itthon is, de hát... ja... Nem értne. Azok egy kis 90-es és 2000-es évek trance zenét, jó kis ropogós vinilek, rotyogósak, mert hülyére lettek játszva annak idején. És hát plusz 36, 70, 45, 95, 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van, szívesen veszem, és fel is olvasom nyilvánvaló, ahogy az szokott lenni, a jó diszlexiás módon. Igen, itt az első zene, 1998,

Gotta Get Movin', ilyen kis mini album, az ETN Records jótából jött létre. Szóval 98, a zene pedig az Oddworld Odyssey. Ez mit jelent pontosan? Hát ezt passzolom. Én nagyon jó kagylózást kívánok ebbe a két órába, itt a Szuperen, velem DJ Simonnal, és szoktam mondani, oh yeah!

Itt van ők, Nagy Sándor, tudjátok, a hódító. Azt írja nekem, szia Simon, veressünk egy jó kis két órát, üdv mindenkinek és jó fülelést. Szia Sándor, jó kagylózást neked is. Itt van Budai Zoltán is, azt írja, csá, csubi, csá, Budai Zoli jelen, rapogjon, oh yeah. Így van, ratyog és rapog is, Bazsiná is a fű. Ahogy nézem, vagy valami ilyesmi készül, szia Bazsi, jó kagylót oda is, és hát Lovász Károly. Karcsi barátom azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Micsoda kellemes meglepetés, beugrósodás, oh yeah!

kattanunk is rá a következő Prince-re. Lehet azt mondani, hogy igazi Prince Energy érkezik. 1998 még mindig jön az Aquamarine. És szintén egy mini album 98-ból, I Wanna Love Her. Szeretni akadod őt, hogyne, hogyne.

97-et írunk, ha jól emlékszem egyébként. Így van. Jött Nélen Kane, és nem csak a beatballal dobáloztak. A tengerparti labdázásnak annyi volt, amikor elkezdtünk valamiről beszélni. Talking about. Oh yeah, itt a Szuperen.

megérkezett Encsike is. Így hirtelen beleordibálva a mikrofonba, hogy megérkezett. Majd ne ijedjen meg már senki, azt jöjjön, szia! Hello, Encsi! Jó kagylózást neked is! Lovász Karcsi azt írja nekem, hogy na ezekre a zenékre lehet taposni a targoncára gázpedált. Hát csak óvatosan.

jó, hát az elfogultság azért van a Bazsi oldaláról azt, hogy nekem ezekkel a zenékkel határ. Na még ezekkel a zenékkel hibátlan ez a műsor, és még el se kezdődött, érted? De ez a harmadik zene, vagy hányadik, ja. De tudom. Nagyon fincsi.

Én csak egyet nem értek, amikor Bazsival viccelek, aztán többet nem soha életben nem fogok vele viccelni. Amikor viccelek vele, akkor azt mondja nekem bunkó, érted? Hát tudod mit, Bazsi? Viccelj veled a bárat a jövőben. Ha! És hát ugye szoktam mondani, hogy nem én vagyok a burlicer. Bár lehet tőlem kérni, csak ugye nem... Éppen nem szoktam teljesíteni, úgyhogy egy Paul Van Dyke jó kis binary finery nem lesz. Például az se lesz.

így, ahogy mondja. Lovász Karcsi barátom, akkor Zoltán Erika lesz. Így van, pont azt kaptam elő. Egy Zoltán Erikát, a Madonna című szám, hát ja nem. Hanem még mindig maradunk 1996-ban, most nem vagyunk, kéne lejjebb menni az évek során, vagy az években. Úgyhogy jön egy kedvenc, mindenki nagy kedvence, jön a Szes, és az Encore on a Fa. Valami úgy kiabálja néniben, hogy Encore.

Na, aztán közben rájöttem, hogy ez az a zene, ami 134-től 138-ig változik, mármint BPM-ben, köztesen mozog folyamatosan, most éppen 134-ről fölugrik 136-ra, majd vissza 134-re, de amikor elindul megint a tü-tü-tü-tü-tü-tü, az megint 138-ig fővágja magát. Úgyhogy ember legyen a talpán, aki ezt bármire is rákeveri, illetve rákever bármit is. Hát meg fogjuk látni, hogy ez most hogy jön nekem össze. Hát ilyen izé lesz a... Nagyon fincsi. Itt van velünk a pálcika ember. Csak egy fényképet küldött, hogy ő a kocsiba hallgatja bizony az adást. Ilyenkor kell padlózni, nem csak az autót, hanem a hangerőt is, Robi. Csók nektek! Itt a következő zene, jön Evan McGregor. Egyenesen a Trainspotting első című filmből. Lehet azt mondani, hogy a földcímzene. Válasz egy életet. Choose life!

Gyuri Adrián is küldött egy képet. Ő is a kocsiból. Azt írja, olyat én is tudok. Hello Adrián. Csavar föl. És válaszi őt, majd mindjárt elmondja, hogy hogyan is tedd azt. Választ az életet, válasz munkát, karriert, családot, vagy egy baszott nagy tévét, mosógépet, kocsikat, vagy éppen CD lejátszót. Nem folytatom, úgyis elmondja mindjárt Evan McGregor, vagy Evan McGregor, hogy miről is szól ez a dolog. Egy a lényeg, choose your future, choose your life.

0: future.
1: Choose your future. Oh yeah. Vagy boom, yeah. Aztán Doki szoktam mondani, hogy hú, mit találtam. A következő zene. Ha már kiválasztottuk az életünket, akkor megyünk tovább. 1998. És most meg nem mondom nektek, hogy mikor jött maga a film. A Braveheart című film. Mel Gibsonnal a főszerepben. Egy a lényeg, hogy hát lehet azt mondani, hogy a film zenéje, de mégsem. Vagy igen, de nem. 1998, jön DJ Shekin and Friends és a No Man's Land. Ének nélkül egy gyönyörű szép skót dudás, pipás szólóval.

igen, a rettenthetetlen. Na még egyszer, rettenthetetlen. 1995 Encsike megoldotta, akkor szóljon neki ez a gyönyörű tuda szóló. Jaj. Na jó, pánsép. Furulja. Egyébként nekem erről mindig David Belfleur utazásai jönnek le. Mármint az a zene. Az a sorozat, vagy... Igen, sorozat volt. Ó, várj, az megvan nekem. Na, mindjárt rákeresünk.

Hú, ezek a dudákról. Figyelj, én csak azt mondja, két dudás egy csárdában, majd Surci, aki van olyan kedves, és írogat nekem a háttérbe, azt mondja, a nagy dudásnak a duda.

kattanunk is rá a következő zenére. 1999-ben ugrunk. Jön a Chant, azaz Giuseppe Trocoli. És a Sweet Images. És ez is bizony. Egy Shaking on Friends remix.

Na, aztán úgy vagyok vele, hogy szerintem a következőt, csak hogy elindítom, ráindítom. Hát úgy szép, hogyha az elejétől pörög, megtaláltam. A Bazsi szerezte meg nekem. Mindig kerestem, gyerekként imádtam a David Belfour utazásai című sorozatot, és imádtam annak a sorozatnak a betétjét, mármint a film zenéjét. És hát, ja, végre lehet azt mondani, hogy sikerült megszereznem. Igazából persze, hogy nem az eredeti verzió jön, hanem egy 1996-os. A Skót felföldön játszódó sorozat. És hogy miről szól már, tényleg nem tudom. De egy biztos, hogy a zenéje iszonyat jó volt, úgyhogy most jöjjön ez egy ilyen kis dreameres változatban.

Na most egy kicsit leszedjük a szözt, ugyanis lemostam a lemezt, és ilyenkor mindig így beleragad mindenféle izé. Mindjárt visszarakom. Na, hát valahogy így néz ki, amikor le kell szedni a szözt, mert felén itt tart a lemez, majd a másik felét már talán nem kell leszedni. Boom!

kattanunk rá az 1999-es Relation, mármint az előadó lesz a Relation. És a Pure Friction. Egy kicsit nehezen emészthető, na még egyszer hülye gyerek, szóval egy kicsit nehezen emészthető progresszív trance érkezik.

szintén gyerekek, én meg vagyok elégedve. Budai Zoltán azt mondja nekem, hogy na ez nem észhető ez. Vannak igazán jó részek benne. Szerintem is ilyen kis fincsi. Nem tudom, hogy Pútyár Lajos felolvastam-e már, de itt van velünk Pútyár Lajos, és annyit ír kellene szép vasárnapot. Vasárnapi délután, te DJ Simon. Szia Lajos, örülök, hogy itt vagy. Tarts velem. Jó kajlózást neked is.

És akkor megint ilyen dokissa, hogy mit találtam megint. És tényleg mit találtam megint? 1996. Hogy pontosan az album most mikor jelent meg, Robert Miles albumja, a jövőben nem lehet velünk. Sajnos. Az úriember viszont csodálatos zenéket alkotott. Most a Children, ott volt a Children, a One and One, tényleg a One and One, na mindegy, azt majd egyszer. Viszont én most inkább egy mesét dobok föl tőle. Szóval jön Robert Miles 1996-os Finchi zenéje, a Fable, azaz a Bese.

szintén egy egyszerű zene után egy még nehezebb zene jön. Megint egy Progressive Trance 2000-ből egészen pontosan, amikor már úgy voltunk vele, hogy a Bonsai Records nem nagyon tud meglepni mi bennünket rave zenékkel, de hogy nem, átváltottak Trance-re, nagyon is amúgy is. Ők a Bonsai track-ek, azok mindig is egy kis inkább trance-es vonalat képviselték, vagyis a nehezebbet, a progresszívet. Hát itt van az egyik Meridian nevű előadó, egyenesen Angliából érkezik egyébként maga a kiadó, tehát a Bonsai Records. Ez meg itt Lauren Christian George Veronez, azaz alias Meridian, és az Area 99, a 99-es körzet.

Na, aztán itt van még egy kemény, hogy nehéz. Progressive Friends, szintén 2000-ből. Ez itt a Moon Runners, a Holdfutók. És a zene címe is ugyanez.

Na hát megint nem egy egyszerű keverés, és megint egy nem egyszerű zene jön. 2018-ban ugrunk, bár az eredeti verzió az nagyon korán megjelent már. Most hirtelen így nem fogok rákeresni, meg wikipédiázni. Jön Patrick Chardonnet. Feldolgozása. Oj. Majdnem meglett. Itt van nekünk Jean-Michel Jarre és az Oxygen.

És amely egyszer fél három elmúlt, akkor ismételten szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal. Egy kis beugrós. Beugrós adás itt a Super DJ Rádion. Plusz 36 70 45 95 95. Ez még mindig a Viberünk. Ide lehet írni, bárkinek bármi beugrik a kisanyába. Azt írja le nekem, én meg felolvasom. Aztán nézem az adást, vagyis a műsor füzetet. 3 órától érkezik hozzátok DJ Schulze, hogy az mindig szokott lenni vasárnaponként. Egészen 6 óráig tolja. A talpalával ott majd 6 órától. Egészen 8 óráig Zsolti követi. Zsolti követi. Majd 8 óráton a szokásos záró akkordok live-ben jó voltából. Egészen ameddig bírja a csávó, nyomja majd. De ami biztos 8-tól 10-ig itt lesz veletek, nektek a Super DJ Rádion. És ha már elég levegőt szippantottunk itt Jean-Michel Jarre jó voltából, vagy éppen Patrick Chardonnayt jó voltából, akkor menjünk tovább. És megyünk vissza arra a bizonyos Bonsai Trans Records, vagy Bonsai Trans Progressive lemezre, amit a Meridian pakolt ki nekünk egészen pontosan 2000-ben, ugyanis az a oldal még nem pörgött, az még viszont megint egy nagyon fincsi zene. Érjük el a csillagokat a Meridiannal. Reach for the stars!

És hát kéne ismerni fel a felcsendülő akkordokat a háttérben. 1998-at írunk. És az Art of France elvitt bennünket Madagaszkárra. A kéményes Feri jó voltából, azaz Feri Korstein. Oh yeah, itt jön.

És ha már a kéményesi Ferinél járunk, azaz Feri Kosten. Nem lehet elmenni az mellett, hogy ő ilyen kis a Longside-nak mondják. Amikor éppen valami más néven jelentetett meg zenéket. És így volt ez a System F. És az Out of the Blue.

Bodai Zoli azt mondja, ez jó túlóra lesz. Simi. Nem lesz túlóra, mert háromkor jön Surci. És hát igen, át kell, hogy adjam a terepet. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy szerintem még egy zenére lesz idő. Aztán kicsit előbb végzek. Végre nem mászok bele Surci arcába, mondjuk így. Mindig bele szoktam csusszanni a csávóba, de most kihagyjuk. Sőt, előbb abba hagyom. Elvileg, aztán majd kiderül. Ugyanis az utolsó zenének, ami általában ilyen 8 perc szokott lenni, 2 perc fennmarad, majd akkor dalolok esetleg 2 percig, ha a Surci nem jönne, de utolsó zenének, ha már egyszer Bodai Zoltán kért tőlem egy Paul Van Dyke-ot, akkor jöjjön egy Paul Van Dyke, de nem az eredeti, mármint nem saját zenéje, hanem egy remixe. Méghozzá egy sejtről fog nekünk remixelni. Az AHA együttes, ők

na ezt nem tudom olyan szépen énekelni, hogy a csávó, de a lényeg a lényeg, hogy itt van például az a lemez, amit Bazsi kapta, és Bazsi adta nekem, érted? Bazsi azt mondja, ennek ez nem jó. Úgyhogy ő nekem adta. Jön az Aha és a Silis 2005. október

Private Lightban, amint lepörög, már érkezik is hozzátok DJ Surci. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott ebbe a két órába. DJ Simon voltam, és maradok is, aztán majd jövő hét pénteken ismételten jövök. Na csácsumicse, sziasztok! Oh yeah!

Aztán kiderül, hogy valami csajról énekel itt, aha. Celise, vagy Celisi. Most lepróbáljuk fordítani, ugye a sejtet jelent norvégül. Hogy van-e ilyen csajnév Norvégiában? Hát nem tudjuk. Egy biztos főzni fogok. A menü nagyon kicsi lesz. Majd Surcinál meghallgatjátok. Most már tényleg befogtam. Csácsumi csá!

Köszönjük a fantasztikus zenéket. www.superdjradio.hu. A Viber számunk pedig a +3 70 45 95 95. Sziasztok, kellemes vasárnap délután mindenkinek!

is Omar DJ Simon. Ohával zártok itt, itt van egy aha, és a Take On Me. Na figyelj! Szia kedves DJ Surcika, sziasztok szuperek, Encsike fülel továbbra is. Gyönyörű szép délután kívánok neked,

asztalra vissza, baby. Remélem, a nyuszikák jól vannak, is megvannak. Pusztika, Encsike, szia, Encsike. Hát igen, a nyuszikák megvannak. 22-en vannak egészen pontosan. Nem régetettem meg őket.

Aztán DJ Simonnak itt van még egy Putyer Lajostól, hogy további szép napot és jó főzést. Hallod Simon, jó főzést. Jöhet majd a hangos étlaphoz a menő. Na meg persze írjátok meg.

itt van velünk a nyírvasvári fene gyerek. Azt írja nekem, ahogy... Ahoj! Ahoj, boblecsek! Ahoj, ahoj! Akkor azért magasabb kicsit a hangod, mert konyból vagy. Már jó adást üdvnék telke! Szia, Dávid! Remélem dolgozol... Már jó adást üdvnék telke! Szia, Dávid! Remélem dolgozol, ahogy szoktad. Na figyelj! Mindjárt véljétek a hangomot, figyelj csak!

Na és Dávid a nyírvasári fenegyerek már küldte is a fotót, autó felemelve a csáposon, lecsomagolva, gondolom festés. Azért. Elmondom nektek, hogy én ma délelőtt a főnök azt mondjam férjének, vagy hát nem a férjének, hanem a jószágainak csináltam borjú etetőt.

Írja a papagáj, meg napozik. Tudod, a papagáj azt mondja, hogyan vagyok. Leginkább sütve a testébe krumplin. 20-35-74-45-95-95. Itt vagyunk-e?

Na nézzük, plusz 36-70, 45-95-995. Hello DJ Suci, hello barátom! Itt vagyok és kagylózom. Szép vasárnapot is. Jó adást, még 3 óra meló. És go haza! Lovász Károly! Hát kitartás neked, Kareszt! Dolgozzál, keveset nem érhet, baleset, tudod? Jó munkát! Ja, tudom, jó munka, meg szép öreg, azt, hogy nincs kitartás.

Itt van velünk Jani barátom, a fizikusok fizikusa. Pali, késtem negyed órát, szígyeld magad. De nem aludtam el, és most irány főzni. Még nyomatod a jó zenéket, igaz nem csehül, hanem franciául. Ennyi, Jani, ennyi. Jani, jó főzést, mit főzöl? Jöhet a menüajánló.

De nézzük tovább a Viber. Kedves Surci, mindig szeretettel várjuk a zenéket, imádjuk a vidámságodat, nagyon szépen köszönöm, és ezt a jókedvet, amit te mindig magaddal hozol,

hol vagy te? Tudod, mi volt? Egy Vega BRG típusú orosz technika. Jaj, mikor le kellett nyomni. Pauze, aztán meg egyszerre kettőt. Jaj. Meg amikor belepofáltam.

menü ajánlója. Avokádós, túrós, csirke, tombos. Lazgombás, wrap, friss zöldségekkel, lájmos fokhagymás joghurtos szósszal. Na én ezt mikor fogom megkóstolni, Jani? Hogy tegyenek a kopaszok közé. Kukori bácsi, hallod, Kukori bácsi, tedd a kopaszok közé. Ez rohadt jól hangzik. Aztán a második menü Jani barátomnál. Csiász köles puding, citrusos gyümölcs szósszal. Ó, édes Istenem! Már folyik is a nyár. A számból a keverőpultra. Hát nagyon jó főzőskézés.

Na figyelj, szuper, megyünk tovább. Vigyázz a tyúkokra, picurka! Hát mi van vele? Hát kutya, vigyázz a tyúkokra! Na nekünk másra nem ilyen. Másra is vigyázz rá, igen, addig, amíg mozog. Játszik vele, játszik, meg nem eszi, csak addig játszik, amíg az

Jaj, mit találtam, itt van a fáraó! Jaj, csak hát Pitur az egy tacskó, más kategória. Egy moszkvai őrkutya.

rapot nehezebben tudok, de a csiás köles puding elég sokszor van, szóval arra mindenképpen a vendégem vagy. Nagyon szépen köszönöm, meg is fogom kóstolni. Majd viszek helyette neked nyuszit. Pörköltnek vagy valaminek esetleg.

Angie és Alexia. It's over in the day. Itt a www.rupendisiradio.hu-n, ahol is a Viber számunk a +37 45 95 995.

Itt van velünk a Markotai fene gyerek, csonkaimra győző. Utolsó, hát szia, Csonesz!

spóroljuk a lemezeket. Itt Kunyban, a Kossuth utcában. Ahogy elnézem, nagyon jó világ van, macska a széken, összetekeredve alszik, a kutya fekszik az udvar közepén, napozik, a nyulak meg jól laknak, úgyhogy a ketrecben pihi van.

hogy mi is lesz a jövő heti menü. Egy kicsit karcsú, tehát fogyókúrázik biztos. Bevallom, péntek óta marha pörköltet eszek. Marha pörköltel.

itt az info háttérből, hogy tényleg olyan más a hangod. Igen. Lehet azért, mert más a légkör. Mi hiányzik belőle? Mély, magas, közép? Mert ez egy másik mikrofon, ez egy dinamikus mikrofon. És ebbe közelről kell beszélni, és ha nem beszélek elég közelről, akkor nem lehet úgy

DJ Bobo, akitől ugye nem sikerült autogramot kérni, nem tudom, hogy miért. Ja, mert úgy sem volt valaki elmenni és kérni tőle autogramot.

És itt van, megérkezett a kamionosok kamionosa. Délegyházáról egyenesen a Kavicsbánya partjáról. Szia, Ildi! A szőke kamionos csaj. Hello, Ildi! De most jó, de sokan vagyunk, beszélek. Te meg írd meg, hogy kik azok a sokan.

Jaj, de jó siker! Jaj, de jó sikerült, Zsolti! Itt van Labus és a Be My Lover!

Rendrakás van. Van mit, figyelj! Ha most mondjam azt, hogy az okos ember a káoszban is feltalálja magát, a többit megtudod, de azt meg még a rendbe sem.

Aztán, ha minden jó megy és összejön, akkor itt lesz velünk Radkai Tamás, a trélerések trélerese is, egyenesen, személyesen, itt Póli néninél a Kossuth utcában. Na meg, ha minden igaz, akkor beugrik az én pótapám is, Jenő. Figyelj, de Simon, az angolod és a mixelési technikát a héten csak... Hallod? Magyarul töröm az angolt, te meg svédül, mert a tiédét tökéletes, azt hiszed. Drága Simon, egyen meg a szívedet.

Kicsi Ribéri, Zabszalma! Na meg a plusz 3670 45 95 9 95. Ide lehet írni, és minden is beolvasásra kerül. Ja, meg a www.superdjradio.hu.

kis Alexandra, akinek a bográcsos kajához mi az? Nagyon jó étvágyat kívánok! Ja, meg persze az előtte lévő fotóhoz! Egészségetekre!

figyelj! Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Szia! Szandi vagyok. Markazról. Pöri készül jelenleg vodkákkal. Köszi Hajnikám és Csabi a részvételt. Köszönjük a szuperzenéket!

Na ezt figyeld! A fizikusok fizikusai, Jani azt írja, Kati néni, miért bulisztom rá segrészegen a szegedi bornapon, végig énekeltem vele a Dom téren. Ennyi, látod? Super DJ Rádió, emlékeket ébresztünk.

tudom, hogy mindenütt így van ez a nagy világon, ez a egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnőtt, s talán sikerült, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetét, és az ellenségeket barátékra hallhat.

Azt írja Lovász Károly, és esetleg Budapest Ócsai út 7 egy kávé. Figyelj, jövő héten éles sarok, egy kávé, főzök neked. Frankó kis kotyogós kávét főzök neked. Vagy aki éppen ott lesz az éles sarkon, az autókereskedéseknél, a kavicsos placon. Az Albert Irsai közben.

délelőtt, reggel megyek délelőtt. Jövő héten nagyjából olyan, hát azt mondom neked, hogy talán kedden, az éles sorokra.

Banisztéti Krisztina pedig azt írja, Kiki a nagy szerelem, Surcikám, micsoda emlékeket hozol elő. Figyelj, ezért vagyunk, emlékeket ébresztünk, tudod? Kiki, azaz Patkó Béla. És az első emelet.

Azt mondja, hogy volt már diszkó, Eurodance, magyar zene. Mi van még akkor? Italo jön? Vagy mi?

Jaj, most nézem, hogy telik az idő, már 17 óra van. 2026. 9.27. Vasárnap 17 óra. 18 óráig lesznek itt veletek, aztán érkezik Zsolti. Majd jön X-Men, azaz Liveman. Ez elügynök Liveman.

Na még mielőtt lemaradunk róla, Simon, DJ Simonnál az első menü, sertés, szűzpöri lesz tésztával. Azért ez nem hangzik rosszul. A második menü zöldséges, tojásos rizsa. Természetesen a rizsa nagybetűvel végig. Hát ennyi. Jövő hétre. Jó étvágyat hozzá, Tomi!

Nem hiszed el? Ugye mondtam, hogy marha pörköltöt ezek péntek óta. Eva Braun, ugye Hitlernek a lánya. Ugye van egy olyan macskánk, aki úgy néz ki, az óra alatt, mint Hitlernek a bajsza. Ezért elneveztük Hitlernek. Most ő egy nőstény macska. Na most neki a kölyke Eva Braun, akiről nem tudtuk, hogy ugyanúgy kammacska. Úgyhogy Eva Braun a neve. Hát jó nagy hülyék vagyunk, azért ezt megmondom. Na szóval, Eva Braun felébredt. A két hátsó lába a fotelba, vagyis hogy ne a széken. A másik két lába az asztalnak a szélén, és szaglászik a lelkön, hogy hát mi van, kaja? Most elmondom nektek, hogy ha kicsit hátrébb nézne és megnézni a táját, őnek is ott a marha pörkölt. De ez őneki nem jó, őneki az asztalról kell. De az asztalon nincs. Azért itt vannak nevek, ugye? Hitler, Eva Braun. A moszkvai őrkutya Mása. A nőstény. Ami benn van a chip, hivatalosan Air Transport Mása a neve.

Hitlernek a lánya, aki nem lánya, mert igazából fia. De csak nálunk van így gónyban, így hallod, itt minden másképp van. Később kell a nap is. Elmondom neked, hogy valamik reggel jöttem rakodni, mentem fuvarba, és én nagyon hajnalba jöttem. Lehetett szerintem ilyen fél öt körül. Úgyhogy a szarvasbikák itt bőgnek a telep végén, ahol még igazából a kamionok állnak. Úgyhogy azért megmondom, hogy rávilágítottam reflektorral, hát kemény volt.

Jaj, Fire, hol vagy, hol vagy? Itt van a Tarzan Boy. És itt van Csonkasolt barátom, aki vereti ezerrel Tatára. És nem spányikol, hanem megy Tatára. Hello, barátom. Jó utat neked!

Tatars the boy. On www.superdigiradio.hu. Aztán a templomból hazafelé meg azon gondolkodtam, hogy ennyi eső esett, és mégis olyan rohadt kemény a föld, hogy alig lehet kiszedni belőle valamit. Na miért van ez? Na és Csonka Zsolt barátom, milyen az autópálya? Járható, nem járható, vagy még vasárnap van, még tök jó?

Jaj, mekkora zene! Bad Boys Blue! Encsike azt írja, na végre, már épp írni akartam, hogy nem felejtettél el valami drága spurcika. Nem. Ennyi eső után nehéz kiszedni a földből mindent. Na ez miért van? Ezek gondolkodik.

Írja, hogy Győrnél. Erős forgalom, kamion csendélet van. Bezzeg majd holnap, milyen rohadt kamionosok. Mikor kiszabadulunk innen. Hogy sőt, kiszabadulunk innen. Ma este 10-kor majd. Majd azt figyeld meg, milyen kamion forgalom lesz. Megindulunk, mint az állat. Tényleg tök furcsa, amikor személyautóval megyek, és megy előttem egy kamion, és szerencsétlenkedik, egyik a másikat előzi, mert az egyik 90-et megy, a másik megy 88-at, és küzdenek egymás mellett, mint az állat. És akkor mondom, hogy ó, hogy rohadjál meg, hogy minek küzdesz, amikor kettővel többet tudsz csak menni, mint a másik. De várjál, hétköznap ugyanezt csinálom. A kettővel többet megyek, már verem neki, azt már előzöm is meg. Bezzek, a személyautóval vagyok. Jöjjön egy olyan felvétel, ami... Várjál! Amit nem fogok tudni kimondani, de hogy nem, és nem akarom. Úgy mondom, ahogy mindjárt meghallod.

DJ Simon pedig azt írja, amúgy mi van? Várjál, ezt el kell olvastom. Nem, én bemondtam, hogy mi lesz a kaja, ne szórakozzál velem. Nem, én nem mondtam be, hogy mi lesz a kaja, csak hogy kevés, de bemondtam. Amúgy néha torzom ikéd, de minek szóljak? Úgysem változtat, az elején még jó volt, aztán elkezdted enni, vagy a bánat tudja. Gombi Dance Band, igen, de ezt nem azért mondtam így, hogy Gombi Dance Band Strength Tanks, hanem ennek megvan az oka. Nem lassítottam le, mínusz 3-ba megy. Jaj, DJ Simon, hallod? Komolyan mondom, megcsinálok egyszer.

Szóval akkor mondom még egyszer, első menü, sertés szűz pöré lesz tésztával. A második menü zöldséges tojásos rizsa, és a rizsa végig nagybetűvel, de bemondtam. Csonka Zsolt pedig azt kérdezi, Polinén is hallgat, hogy a fenében, itt van velem, ő a háttértáncosom. Míg nem csak

Na, az én Pótapának Jenőnek az üzenetet átadtam. Puszi a Jenő bácsinak, ha mondd meg neki, hogy a héten megyek és viszek neki valami finomságot. Úgyhogy át is adtam neki.

Misi pedig azt írja, DJ esetleg valami vasárnapi amerikai zenemixet, hallod? Amint a Simon tudod, én sem vagyok Wurlitzer. Úgyhogy ne haragudjál, de nem. Itt van a Bagyesz a hegesztő. Szia, Sulci! Bagyesz a hegesztő is itt van. Csórvásról üdv neked és minden szuper hallgatónak. Hello, Bagyesz!

Na figyelj, szuper, megyünk tovább. Itt van velünk Sandra.

indulni kell. Így gondolta Remixer is, és elment az égiekhez. Remixer, legyen neked könnyű a föld. Remixer mixében Somló Tamás is, indulnunk kell.

éppen 45-95-995. Ez a Viber számunk. Szia drága DJ Surcika, köszik el szuper zenéket, jó pihenést majd utána. Remélem veled minden oké, és hallod, minden is. Majd utána, vagy mi van, vagy hol tartunk, várjál. Jó pihenést majd utána, remélem veled minden, igen. Gyönyörű szép estét kívánok neked. Ja, a kérdés, ha kiviszem a késeimet kedden, délelőtt az éles sarokra, megéleled? Ha-ha! Bocsika, pusztika, encsike. De ezt úgy lehet megoldani, hogy kihozom az éles sarokra, elhozom magammal, a Csonka Imi, az esztergályos úr gyöngye, megélezi, de akkor a szárazon viszi a kezedről szőrt, már ha szőrös, aztán visszaviszem. Nagyon szépen köszönöm, Encsik, hogy itt voltál. Neked is jó pihenést, további jó szórakozást.

a mai napra. Úgyhogy megköszönöm a figyelmeteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten, ha esetleg meglátjátok a fehér trailert piros utánfutóval, tudjátok, integessetek. A Balaton környékén, Budapesten, Mordorban, azaz Miskolc Mezőkövesd, Szarvas, Budapest. Ha láttok, integessetek. Kívánom mindenkinek, legyen könnyű a hét. Jövő héten, vasárnap 15 órakor találkozunk. Ha addig is, sziasztok, ciao, ciao.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes kora estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnaponként 18 órától egészen 20 óráig én vagyok veletek, és hozom nektek a 80-as évek nagyszerű zenéit. Hát gyerekek, ezek a zenék, amiket most hoztam, olyanok, hogy hát nagyon-nagyon kár megszólalni és belebeszélni a zenékbe. Yellow-val indítottam a műsort, és hát most pedig Patrick Kovlay hatalmas a zenéje szól, de hát ezt meg fogjuk hallgatni, mert egy olyan zenei élvezetet ad nekünk, hogy egyszerűen fergeteges. Hát először is engedjétek meg, hogy megköszönjem Surci barátunknak az előző műsort. Hát nagyon szépen köszönöm, jól éreztem magam a műsor alatt, jó zenéket hallottam, és hát ugye a kedvem is nagyon jó volt, köszi szépen. Gyerekek, azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberre, és írjatok nekünk. Mondhatnám a számot is azonnal egyébként, de majd mindjárt mondom. Közben Encsike már, ő volt az első, aki jelezte, hogy itt van, velünk van. Azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike már megint itt. Kinek örömére, kinek bánatára? Hát Encsike, én nem hiszem, hogy valakinek a bánatára lennél, inkább az örömére, nekem az örömömre. És hát ugye... Azt mondja, hogy gyönyörű, szép késő délután, kora estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked. Puszcsika Encsike, mazsi csókoltatom. Hát átadom neki, Encsike is, de az is lehet, hogy már át is adtam. Hát Encsike, köszönöm a jó kívánságot, és én meg neked kívánok egy nagyon-nagyon jó hallgatózást. És ugye pihenést is, jó pihenést is kívánok neked, de aztán Isa István barátunk is itt van velünk, sőt az egész család itt van velünk. Hát ők azt írják, hogy már vártunk, szia csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy örültök nekem, én is örülök nektek, mert tudom azt, hogy ti is értékelitek a jó zenéket, és hát nálatok buli van, jó bulizást kívánok nektek, érezzétek jól magatokat, kapcsolódjatok ki, ilyenkor ugye ki kell kapcsolódni, amikor buli van. Gyerekek, most egy kicsit hallgatok, egy olyan zenét fogok nektek mutatni, amit azoknak tudok ajánlani, akik azt mondják magukról, hogy ők a retro zene szerelmesei és a white fülűek. Egyébként elmondom, Patrick Kovlay zenél nekünk, és a zene címe Lift Up, hatalmas a muzsika, és hát itt ebben a zenében, vagyis inkább úgy mondom, hogy ennek a zenének a stílusa szinti pop, de mégis annyira energikus, hogy nagyon, és itt mondhatom, állíthatom, hogy zenében az energia.

És hát közben Imre Kolozsi Imi is írt nekem Messengeren, hogy ő itt van velem, és hát épp hallgatja a Super DJ rádiót, és szép estét kívánt nekem. Hát Imi barátom, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, ugye is örülök, hogy itt vagy velem, és kívánok neked nagyon jó pihenést.

zenést és jó kikapcsolódást a Super DJ Rádióval és természetesen a 80-as évek zenéjével. A következő zeném szintén egy hatalmas muzsika, a Twins együttes jön, és azt mondja a Face to Face, Heart to Heart maxi verzióban. És hát ugye akkor már el is mondom nektek a Viber számunkat. 36 70 45 95 99 5 a vége.

Hát gyerekek, higgyétek el, hogy ezeket a zenéket soha nem fogjuk megunni. Ezt egyébként azoknak mondom, akik már a 80-as években is hallgatták a zenét, és ugye nem csak hallgatták, hanem értékelték. Közben a Majoros Imi is van, itt van velünk, és azt írja, hogy vége van az edzésnek, és itt van velem. Hát Imi, kívánok neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást. És hát Messengeren még Gyula barátom is itt van, aki mindig itt van, és jelzi, hogy a buliban. Hát szia Gyula, nagyon szép estét és jó zenehallgatást kívánok neked. Aztán, ha megkérdezném tőletek, hogy van-e olyan esetleg, hogy csodavilág, hát a Rockiem együttes énekel róla, és azt mondja, azt tudja ajánlani, hogy repülj velem csodavilágba, megint egy hatalmas muzsika jön, és ezt a zenét már mutattam, és még fogom mutatni nektek.

Hát gyerekek, jó tudni, hogy ez a zene a Rocky M együttestől nem csak az én kedvenc zeném, mert de egyébként nekem nagyon sok kedvenc zeném van, de Krisztina azt írta nekem, hogy pont az ő kedvenc zenéje szól, aminek én nagyon-nagyon örülök, és hát még azt írja, hogy szia Zsolti, pont az egyik kedvencem szól, Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, és hát ugye én is kívánom nektek, hogy rajtatok is legyen Isten áldása, és tényleg köszönöm, azért ettől jobbat nem lehet kívánni egy embernek, mint ugye az Isten áldását. Hát ez nagyon nagy dolog, gyerekek, és köszönöm szépen. Aztán a hegesztő barátunk, Bandesző is velünk van, és hát ugye ő is írja mindig, hogy jók a zenék, és még azt is írta, hogy jó volt az indítás, tehát ahogy kezdtem a műsort, Jelót hallottuk. Hát szia Bandi barátom, Bandez barátom a hegesztő, kívánok neked nagyon jó pihenés, bár írtad, hogy dolgozol, de én már azt mondom neked, hogy most már kezdjél pihenni, mert hát igencsak elment az idő, 6:30, hát ilyenkor már pihenni kéne. Nos hát, Isa István barátunk pedig azt írja, hogy a rokonok, vagy így írja, most velem együtt hallgatnak téged a debreceni rokonaim. Hát István barátom, én üdvözlöm a rokonaid, és azt mondom neked, hogy mondd meg nekik, hogy ne csak akkor hallgassák a Super DJ Rádiót, amikor nálad vannak, hanem Debrecenből is nyugodtan csatlakozzanak hozzánk, és mindig legyenek a Super DJ Rádióval, mert nálunk mindig nagyon-nagyon nagyon komoly zenék, és hát a leges, legjobb zenék így szólnak. Most viszont vissza kell, hogy tekerjem a zenét az elejére. Kotó zenél nekünk, és hát még fog is zenélni Kotó nekünk.

Hát gyerekek, az időben most nagyon-nagyon messzire megyünk. Egyébként Kotóval is már nagyon messzire mentem, 40 évet mentem vissza, de most még messzebbre megyek, à la carte. Az együttes neve Doktor, Doktor, help you please. És hát gyerekek, az az igazság, hogy a 80-as években tényleg voltak nagyon jó zenék, de a 70-es évek végén is voltak olyan muzsikák, olyan együttesek, amiket nem szabad elfelejteni.

0: Hát gyerekek, akik a 80-as években hallgatták a zenét, vagy foglalkoztak zenével, azok tudják, hogy a szinti pop egyik nagy királya, ugye Kotó volt, a másik pedig Laserdance, és ezen felül még nagyon-nagyon sok együttes foglalkozott ezzel a műfajjal, a szinti poppal. És hát mi már Kotón túl vagyunk, sőt mi több, a múltkori vasárnapi adáson is volt Kotó, de Laserdance nem volt. Úgyhogy én most úgy döntöttem, hogy Laserdance-től is mutatok zenét. Egy invázió jön tőlük, humanoid invázió, és hát ahogy mondtam, a Laserdance a porondon.
1: This is a humanoid invasion.

És hát menet közben Mazsi is megérkezett hozzánk, aki azt írja, hogy szép estét, és jó adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, nagyon szépen köszönöm. És hát van egy üzenet Encsikétől a te részedre. Encsiké azt mondja, hogy a Mazsit csókoltatom. Hát remélem, hogy te is őt, úgyhogy én már tudom, hogy Mazsi, te is azt fogod írni, hogy Encsikét csókoltatod, úgyhogy már Encsikének át is adtam. Nos, gyerekek, zenében őrület, és nem fogok most árulkodni. Egy meglepi zene következik mindazoknak, akik szeretik az energyt, a high energyt. Nagyon energikus lesz a továbbiakban is a muzsika.

Hát gyerekek, múltkor Mazsival beszélgettünk, és arról beszélgettünk, hogy olyan zenék szóltak, amik inkább pasiknak szóltak, ilyen keményebb 90-es évekből Dream Dance zenék szóltak, és ugye neki annyira ezek a zenék nem jönnek be, de azért meghallgatta a műsort, és én akkor azt mondtam neki, hogy fogok rá gondolni a következő adáson, és fogok játszani olyan zenét, amiről én tudom, hogy neki bejön. Hát maradok a 80-as éveknél, ez igaz, Joey Peters fog nekünk zenélni, és a zene címe Roses in Bloom, vagyis virágzó rózsák. A zene címe, és Mazsinak mutatom, már csak azért is, hogy egy kicsit kedveskedjek Mazsinak.

Hát hölgyek és urak, közben Imi barátunknak egy olyan kérdése van, hogy nekem van-e Sissy Catch-től zeném, hát hogy ne lenne, sőt mi több, még dicsekedni is tudnék, annyi Sissy Catch zeném van. Vannak nagyon-nagyon sok feldolgozások, remixek, egyvelegek, de én most olyan zenét fogok játszani, ami eredeti verzióban fog szólni. És hát mivel most én egymás után nagyon kellemes zenéket játszottam, ugye Bad Boys Blue, és hát ugye Lian Ross és az Öröki Fiatal című dalát játszottam, hogy ezek kellemesek voltak, akkor jöjjön Sissy Catch-től is egy meglepi zene, ami nagyon-nagyon kellemes

Hát gyerekek, sajnos nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, viszont itt a háttérben azért beszélgetek egy-két hallgatóval, és egy olyan zenét szeretnék mutatni, ami talán még a Super DJ Rádion nem is szólt. Én biztos, hogy nem játszottam egy nagyon régi előadó, egyébként ugye ma este minden előadó nagyon régi, a 80-as évekből jöttek ezek a zenék. Lévai Tibor, vagyis Tibor Lévai Gypsy Bubi című dalát szeretném nektek mutatni egy nagyon jó kis maxi verzióban. Amikor én ezt a zenét először hallottam, hát még nagyon gyerek voltam, és tessék elképzelni, hogy Walkman-nal mentem az utcán. Ugye fejhallgató vagy fülhallgató, teljesen mindegy. És amikor a zene elkezdődött, hát én úgy megijedtem, hogy azonnal a kerítéshez nézem, és azt mondtam, úristen, mi ez? Megijedtem nagyon, ahogy a zene kezdődik. Remélem, hogy ti nem fogtok megijedni. Hát figyeljünk csak, Lévai Tibor, tehát magyar származású zenész, mint ugye Ken László is, ugye ő is ott volt a toppon. Most én olyat mutatok nektek, remélem, hogy ismeritek a zenét, azoknak mondom ugye, akik már régen is hallgatták a zenét, a retro zene szerelmeseinek, ők már szerintem tudják, hogy ki fog jönni, és ugye mit fogunk hallani. Aki még esetleg nem ismerné Lévai Tibort, annak mondom, hogy ne ijedjen meg a zene elején.

Hát, hölgyek és urak, közben már Liveman jelezte, hogy ő már kész van. Hát én meg megköszönöm nektek, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást. Ez a 80-as évek volt, ugye, és hamarosan kedden jövök hozzátok és hozom a 90-es éveket, és a 90-es évekből is megpróbálok olyan zenéket hozni, amiket még én nem játszottam, vagy már nagyon-nagyon régen hallottunk. Nos hát gyerekek, nem is tudom, hogy mit mondjak nektek, további jó szórakozást azoknak, akik még maradnak, és ugye, akik meg már mennek pihenni, azoknak nagyon jó pihenést kívánok. És hogy mi lesz az elköszönő zeném, egy meglepi zene, bár már nincs idő, hogy végigjátszam. Meglepi, de majdnem elmondtam, hogy az Desire következik. Ugye ezt a zenét is már nagyon-nagyon régen hallottuk. Sziasztok, további jót mindenkinek!

Hello főnök, mondd, mi küldtél? Nem látok semmit a Weberen. Van Weberünk is, lehet olvasni a Super EJ Rádiónak a honlapján. Az üzenetét eltűnőek, főnök.

És a Istvánék, ide is gratulálok a fiadéknak. Igazi erdélyek, az én ezt hiányzik ide is az anyországban.

ritkán olvasom, mert beolvasom, is a családnak, és főleg családfőnek, is a Istvánnak, és feleségének Máriának szeretnék gratulálni nagyfiúk házassága kötéséhez. Kívánok az ifjú párnak sok boldogságot, és mielőbb bígy gyermek áldást, hogy az öröm szülők mielőbb nagyszülők legyenek, ilyen az ifjú pár. Puszcsika, Encsike!

És a Istenek szívből köszönjük, és én is nagyon szívesen beolvasom az ilyeneket. Várjuk a gyermekáldást!

0: Corabi.
1: Anno voi parádi. Egy linkszos társam kint is volt rajta. Ők készítették ezt a számot. Megállazom nektek ide a Super DJ Rádióra, www.superdjradio.hu.

Hello, Baranyi Gábor, szép esét neked is! A pisztácia ilyen kifogyott. A Bákos észt ott is jó helyen van.

A műsorunkat a tesszogát fenntartjuk.

In the mix.

0: csak olyanítanék hozzá a címe, az a Jézus Word. Még egyszer.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Jézus Word. Ennyinek a címe.

0: Köszönöm szépen is a István az elismeréseket. Véget ír a munka már a live-ben, munkatárban live-ben voltam itt a Super DJ Rádión keresztül. Legközelebb egy hét múlva leszek hallható.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Legközelebb egy hét múlva leszek hallható.

Köszönöm szépen, Marinyi Gábor, neked is szép estét. Igazán nincs is, ha Istvánik. Én szívből mondom.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

sequence starts in 10 seconds.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

through time or space, and all the parts of the old you, the you

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: into the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak neked zenélünk.